Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

su se spu ce si acum. Alo, iubire.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

0: gonna see my old pop and I know. You ever gonna see his old pop and I smoke.
1: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Vitamin Juliárdi

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikei páncélt hordó fafogó részlőrészsel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves napló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andris is azt mondta, hogy az Omega Együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Victor Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

get up.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Bizony, bizony, ez itt a Kívánság műsor velem, Szillel, egészen 18 óráig. Szóljatok a maminak, a papinak, az unokáknak és a barátoknak, a haveroknak és hát mindenkinek itt a Bitangyó rádióban, ki élő kíváncsi.

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Kívánságműsor.

0: Aki ma a varázsgömböt, akarom mondani, a zenei varázsgombot kezeli. Steel. Neked pedig nincs más dolgot, csak írni privátban vagy a falon. Érezd magad bitangul, nagyon-nagyon. Kívánságműsor Steel-lel a Bitangul Rádióban.
1: Attention, please. It's time for the final countdown. The show

Halió, üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, ez itt az élő kívánság műsor velem, Szillel 2026, augusztus 27-e van, csütörtöki nap, Gáspár névnapja, minden Gáspárnak boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, hát kérem szépen bizony, üdvözlöm a külső hallgatókat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Roni, Bobby, Arthur, Idu, aztán Csámpás, Rozi, Hava, Mázi, Zsuzsi, nagy puszi nektek. Kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak, és ne felejtsétek el, lehet tőlem kérni privát üzenetben zenét, egészen 18 óráig vagyok veletek. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, itt is nyitva van a privim, csak is kizárólag privát üzenetben fogadok dal kéréseket, hiába van kiírva, hogy live kezelése, vagy live csak prőbe várok tőletek dalkérést. 53-an vannak a társalgóban, nagy puszi nektek mindannyiótoknak. Úgyhogy csapjunk is a lecsóba, mit szóltok hozzá. Nem is sorolom, hogy kik vannak, ugyanazok, akik múltkor. ugye? És hát remélem mindenki jól fogja érezni magát mindenki. Már csak azért is, mert 28 fok van, végre nincs az a dög meleg, ugye? Na hát kérem szépen, jön is az első dalkérés itt a Bitangyó Rádióban. A heavenface.com oldalról az első dalkérő Little Evil Devil volt, és ő Ashley-nek küldi a Macskafogó Miu Miuság című zenéjét sok szeretettel.

Persze, természetesen én is hozok zenét, Gigi D'Agostino és Luca Noyes, You Will Share, egy 2026-os remix, és ne felejtsétek el, lehet tőlem kérni zenét, hajrá, hajrá!

Szürke kisegér, nagy puszi neked! Open your eyes!

Már is érkezik egy dalkérés, méghozzá bizony, bizony, a Little Evil Devil a heavenfist.com oldalról kért egy Maneskin dalt, The Lonely List, és küldi mindenkinek sok szeretettel.

0: ez a Bitongyú Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlöm a késetek most kapcsolódott bele a kívánság műsorba. Egészen 18 óráig vagyok veletek, lehet tőlem kérni zenét, bizony, és küldeni is egymásnak, ha gondoljátok, akár még titkosan is, mert lesz ilyen is a mai nap folyamán, bizony nálam. És egészen 18 óráig vagyok veletek, és aztán 18 órától 20 óráig érkezik Mókuska, minden, ami zene, és utána 20 órától 22 óráig Gébelen egy tök esti parti. Figyelj, fülej! Úgyhogy jön is egy dalkérés, még hozzá Csámpás Rozi dalkérése. Lortól kérte az Örökké című nótát, és küldi minden kedves Bitongyú Rádió hallgatónak.

érkezik egy dalkérés, aktív csaja Heaven Face oldalról. Egy jó kis hard techno zenét kért, Deep Feeling Bay 2026-ost, és küldi mindenkinek, nagyon sok szeretettel minden Bitangyó Rádió hallgatónak.

Hejó, halihó, hát kérem szépen, már csak egy órát vagyok veletek. Olyan gyorsan eltelt ez az egy óra, hát kérem. 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Mókuska műsora, méghozzá minden, ami zene, ugye? Aztán érkezik 20 órától 22 óráig Gébelen tökesti partia itt a Bitangyó Rádióban. Hát kérem szépen, érkezik egy dalkérés, méghozzá egy titokzatos dalkérő kért egy zenét tőlem, és csak is Havának küldi a következő dalt, Cisco Style Music. Figyelj, 2026!

Közben én is hozok nektek egy jó kis zenét Leonidas-tól, méghozzá A Good, a dal címe, küldöm mindenkinek.

Hey ho, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót, tehát kérem szépen, élő kívánság műsorban egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Mókuska, minden ami zene, aztán 20 órától 22 óráig Gép Ellen, vagy 21 óráig, nem is tudom, mert az nincs kiírva, ugye? Szóval, az biztos, hogy jönni fognak a kollégák zenélni utánam, úgyhogy tartsatok majd velük, ha van kedvetek és időtök. Jön egy dalkérés, aktív csaj dalkérése, John Legendtől egy jó kis 2024-es remixet kért, All of Me a dal címe, küldi mindenkinek.

Hey-ho, hát kedves Kata, amit adtál nekem linket, én arról nem tudom letölteni a zenét, amit kérsz, úgyhogy sorry, és megírtam, hogy miért nem, úgyhogy próbálkozzál más zenét kérni tőlem, ha megkérhetlek rá. Nem azért nem tudom leadni, mert nem akarom, egyszerűen nem tudom letölteni, úgyhogy ennyi a történet. A továbbiakban érkezik egy jó kis felvétel, amit kedves aktív csaj kért, Snap egyik zenéjét, ugye? Egy jó kis Rune MDC feldolgozást is egyben. Figyelj, fülej, küldi mindenkinek!

Hát kedves Mázi, nem. Ez nem az az üzenetküldős műsor, ez a kívánság műsor, itt lehet küldeni egymásnak zenét, aztán ennyi.

jön két testvérpáros, Fritz és Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, aztán egy dalkérés.

A következő zenét, kedves kis, hát kérem szépen Csámpás Rozi küldi havának Scooter Logical Song című zenéjét. Én hozom friss változatba a 2026-os remixbe, mit szóltok hozzá? Küldi havának és mindenkinek, kedves Csámpás Rozi.

Hello, már is érkezik a következő dalkérő, ő kedves Mázli volt, és bizony Diplo egy Purple Disco Machine remixet kért On My Mind címmel, és küldi minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak.

Remélem, mindenki jól érzi magát. Már csak azért is, mert érkezik 18 órától 20 óráig Mókuska, minden, ami zene, aztán érkezik majd 20 órától Gébelen is, tök esti partiával.

Jön érkezik egy dalkérés, szürke kis egér dalkérése, ugye, aki minden lukba belefér, küld mindenkinek a következő dalt, betonlélek maradj ember.

Kedves szürke kisegélye, nagyon jó zenét választottál, köszönjük szépen, üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves mókuska, ugye, utána érkezel majd jó kis zenékkel, én ezt a dalt neked küldeném, Madonna, Le Bambola.

te acordas? Ja, hogy bambula, hát ne legyél bambula, bambula. Jön egy dalkérés, Krisztián 1997 dalkérése, message tőle távol küldi mindenkinek.

Egyesek már nagyon nyugtalanok. Én kérem szépen, igyekszek.

Hey-ho, hey-ho, hali-ho, jön is egy dalkérés. Méghozzá nekem küldték a dalt. Miért nekem külditek a dalokat? Miért nem egymásnak, vagy éppen mindenkinek? Én tovább küldöm ezt a dalt mindenkinek, és a feladó Kata volt. Sipi Rupi a dal címe, és küldi mindenkinek. Köszi azért, Kata!

Helyó, halihó, a következő dalkérő bizony Krisztián 1997 volt, Bangaranga darától kérte és küldi mindenkinek.

Angara bangara, hát kérem szépen, hamarosan érkezik Mókuska, Minden, ami zene című műsora, aztán Géb Ellen tökesti partia. Hát kérem szépen, jön egy dalkérés, Zsuzsi dalkérése, abrakadabra küldi mindenkinek sok szeretettel.

nagyon állat zene. Én ezt még nem hallottam. Mert ugye ez Zsuzsi zenéje, és jó. Oda recsint.

jön érkezik dalkérés, méghozzá bizony Little Evil Devil a Heaven Face-ről. Küldi Baborkának a következő dalt. A dal címe Dél-Amerika. Az előadó Heaven Street 7.

A következő dal kérő és egyben utolsó dal itt a Bitangyó Rádióban, az én műsoromban. Roni kérése következik. Neked írom a dalt LGT-től, és én ezzel is fogok tőletek elbúcsúzni. Ne menjetek sehova, érkezik Mókuska. Hát köszi Roni, nagy puszi! Legközelebb velem holnap 16 órától lazulhatok, jövök, úgyhogy várok benneteket mindannyian. Számítok rátok, kedves hallgatók!

Hát majd akkor én éneklek helyette, jó? Ez egy Lokomotív GT album, és ez van rajta. Úgyhogy hát a szöveg meg a dallam az lemaradt, úgyhogy sorry. Na, azért mégis van valami. Neked énekelek! Köszönöm, hogy velem tartottatok, adom át a mikrofont kedves Mókuskának, tartsatok vele! Hello, bello, pusz, pusz, Szil voltam!

Nekiugrunk még egyszer, szóval én mindenkinek gyönyörű szép estét kívánok. Szilnek megköszönjük az elmúlt két órát, szuper voltál, mint mindig. A következő kettő órában érezzétek magatokat velem is nagyon jól. És itt az imád zenénk, We Pray, gyertek mellém.

Na nézzük akkor, hogy kik vannak itt velünk maradt Zsuzsin, itt van Szürke Kisa Géri, szia, kellemes műsorvezetést, köszönöm szépen. Velünk van Pista, itt van az én kis földikém, jó vagy itt kívánva, puszi neked, csajszikám, velünk van Katánk, szia Bea, szia Kata, itt van a mi kis Rozikánk is, van egy Bubu 81-ünk, és ha minden igaz, bele van a Bubukáné is, sziasztok. Velünk van a mi Biborkánk is, szia Csajos és két robotunk, illetve itt van Roni, és vannak külsős hangok. Is. Illetve szerintem nem sokára megérkezik az én másik felem is. Illetve itt lenne Dutyi Düli is. De most nem tud itt lenni, viszont írt. Buli Király Gyulát is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm, jó adást kívánt ő is.

még egyszer nekiugrunk. Szóval ő volt Burak Yeter, és ez volt a Tuesday, Daniel Sandoval-el együtt. 90-es évek Alexiája és Ice MC-je. Egy szuper megamix nektek.

Nagy Red Rózások közepette megérkezett az én Mária barátnőm, illetve megérkezett hozzánk Travis is. Szia, szia, téged még nem láttalak itt nálunk, vagy esetleg másik néven voltál. Örülök neki, hogy itt vagytok. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól egészen, 8 óráig leszek itt veletek. Hoztam ilyen zenét, na meg hoztam egy kis olyat is. Az amolyanról már nem is beszélve.

Igen, és önök azt, hogy nem ugrálok zenének. Ő pedig itt már. Adél, és egy nagyon jó kis zene tőle. Rolling in the Deep.

Móguskánál a teljes kép is hangzóval, nem értem, hogy milyen tanulásról van szó, így nem tudom, hogy mire kellene válaszolnom. Ez itt a Baby Come To Me, egy remixben, Oliver-től.

egyetlen egy adásomból sem maradhat ki a következő zene, és ha már nem magamtól teszem be, akkor Kata kéri, és milyen szépen meg is kapja. Drága maskulánk, Palacsinta dala szerintem itt nagyot ütött a Vitagyó rádión, én is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy már itt is van nekünk.

Közben nézem a chatforunkat, hát ott valami történt, leütötték egymást az emberkék. Méghozzá, nézem, hogy ki kicsoda, hát a szürke kisegér. Ami most kuránkat, vagy fordítva, nem tudom, adjatok egymásnak. Kata is ír valamit, rögtön néztem, azt írja a Kata, hogy én is, írtam én is egy palacsintást. Márhogy egy palacsintás dalt, koppintottad a susékat. Valamikor kölyök koromban a csattokhoz. Egy későn Beatrice nektek. Inna Berek. És ott csattogós lepke.

hát ez a zene meg honnan jött, azt tudom, hogy egy nagyon szép zene lesz. Tedd le egy orgonát. Kicsikét szüleink korabeli ez a zene szerintem. De én szeretem. Amúgy halkan megsugom, hogy az orgona az egyik kedvenc virágom. De az igazi az a vörös rózsa.

Jó, szerintem egy nagyon szép kis zene volt ez az előbbi. Szerintem nagyon szép kis zene volt az előbbi. És úgy látom, hogy elég sok Csajszínak a Vörös Rózsa kedvence. Úgyhogy orgona zene alatt teleszórtuk a csatfalat a rózsával. Volt, ami volt. Wolfi, köszöntem már. Indítom az agyam. Írásra tudom, hogy igen. Nem ígérek semmit. Szia, neked puszi Beának. Volt, ami volt, ő már itt Berkes Olivier.

Most nézem a messengeremet, Wolfitól ott kaptam egyszer egy zongorát, aztán meg egy orgonát. De az is az a billentyűs. Köszönöm szépen!

És eszembe jutott a Tunyogi Rock Band is róla. Meg az a bizonyos repülés. Tudjátok meg? A boszorkány repülés, gyertek, boszik, menjünk együtt!

Kata azt kérdezi, hogy mi az a boszorkány vadász. Hát az egy vadász, aki levadásza a boszorkányokat. Ezt most jó megaszontam, ugye?

itt a Lexi és a szó, lalala. Közben pedig megnézzük gyorsan, hogy milyen évnaposok ünnepelgethetnek ma, 2026.8.27-én a Gáspárok ünnepelgethetnek. A Gáspár egy perzsa eredetű férfi név, a jelentése kincset megőrző. Kedves Gáspárok, nektek így az éteren keresztül kívánok nagyon-nagyon boldog évnapot. Ti pedig, akik itt vagytok és hallgatok, ha van Gáspár nevű ismerősötök, gyorsan írjatok rá egy mondatot. Nagyon jól tudám esni, tudom magamról.

Időközben beugrott a chat falunkra a beosztásunk is, ami nem mai, úgyhogy jól van. Ami tuti gébelen fog érkezni hozzánk. 20 órától.

Kata azt kérdezi, hogy a pokolban meleg van-e. Hát igazából azt mondják, hogy igen. Olyanok, akik még nem voltak ott. Viszont velünk nem tud senki sem kiszúrni, én is például pokolra kerülök, ez tuti. Hát nem is szeretnék máshova, az a helyzet. Ördögi mókus vagyok, és ott a helyen, viszont viszek két ventilátort, és viszek légkondicionálót, viszem a kis medencémet, a kis páromat, a négy kutyusomat és a barátokat. Nagyon jól leszünk ott, mert ettől melegebb hova már, mint ami ebbe a nyárba volt.

kicsit komolyra fordult a chatfalon az irogatás egy témával kapcsolatban, ami engem olyan szinten érint mélyet, körülbelül a csont velőmig és a szívem közepéig, a lelkemről nem is beszélve. Ő már itt Beri és az Évregy velem.

Szia, drága apukám! Ide értél te is, nagyon szépen köszönöm a fülecskéidet, nem fogom bántani. Csak ott már hozzá a sót, én meg a perzselőt. Puszontás neked!

egy kis edzív adta nektek. Így 19 óra, 1 perckor. La Bomba!

Bombala én, meg bombala, ó, ez volt a love bomba. Egy kedves kis zene az AD stúdiótól. Jöjjön az a valami nagy-nagy szerelem.

mondod, gondolod. Ő volt az AD Stúdió és a Valami Nagy Szerelem. De még, mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Ezerszer kimondott gondolat. Na, azt írja a Travis Csámpás Rozikánknak, hogy az egyikkel leütsz, a másikkal fel, hogy hozz. Pont belenyúltam, én azt szoktam mondani, az egyikkel lecsapom, ha mondjuk a páromat, a másikkal meg betakarom. Minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép. Nagyon zene Ákostól, Minden, ami szép volt.

0: Mert.
1: Szép volt, minden, ami ránk várhat rég, már bennünk van rég. A szemünkben ég a tűz.
0: Szia, Kimó! Örülök neki, hogy te is itt vagy velünk, érezd jól magad. Ő volt Árkos is, a minden, ami szép volt. És már megyünk is tovább, van itt van és a Gatával. Aztán pedig meg fogjuk mozgatni a rekeszizmainkat, de előtte jöjjön az a bizonyos Gata.

0: Gata.
1: Fotte. Adja száz rugót sürgősen.
2: Szervusz, fiam.
1: Ne szóljál be, adjál lé.
2: Csak köszöntem.
1: Jó van, ne legyél már hiperaktív, nyomjad a száz rugót gyorsan.
2: Most honnan jössz? Munkából vagy az iskolából?
1: Képzeljed, öcsém, leérettségiztem.
2: Ejha, végre, 25 évesen meglett.
1: Te nem akarsz leérettségizni? Neked is kéne ám.
2: Ha, ma jövőre.
1: Pedig most megvannak a tételek. Neked ingyen odaadom, ha adsz 100 000-et.
2: Ha? Most nem lehet. Elfogyott a sör meg a szofi.
1: Anya?
2: Melyik?
1: Mindegy.
2: Kim van a konyhába. Olvasd az új Daniel Steele könyvet, a szívbillentyűit.
1: Mikor jött haza a melóból?
2: Körülbelül egy éve.
1: És te melóztál ma?
2: Aha. Visszatekertem az elejére a harangozó teri kazettát, átváltottam az atlétámot, aztán adtam 2 pofont az anyádnak.
1: Aha, akkor nekem adjál 100 rugot.
2: Mi a fenére kell neked 100 000 forint?
1: Nekem zöröksz papírzacskó.
2: Nem érdekel, nem adok 100 000-et, amíg nem mondod meg, hogy mit akarsz venni.
1: Mobilt, mi a rákot vennék más?
2: De hát már van mobilod, 3 is. Az egyiket tegnap vettem.
1: Aha, és ezzel szerinted hogy jelenjek meg az éjszakába? Hát még egy rendes tetkó sincs rajtam.
2: Na és? Én tegnap grotgatjába mentem el a hörpintőbe.
1: Mert nincs kultúrád azért, mert bunkó vagy. Na, adjál 100 rugót.
2: Nem adok.
1: Jaj, ne tegyed itt már a fejedet. Szar lesz majd egy foggal szotyizni.
2: Szerintem, fiam, te elfelejtetted, hogy én vagyok az apád.
1: És akkor most mi van? Álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Luke, én vagyok az apád, köcsög!
2: És honnan adjak én neked én most 100 000-et? Már a levegőt is hitelre veszem. 100 000 egy mobilra.
1: Meg a hozzávaló kellékekre.
2: Milyen kellékekre?
1: Tetkó, piercing, kopaszfej, cigi, girosz. Sőt, meg egy új járgányt is fogok venni, mert a régi már unalmas, és nem tudok vele keresztbe haladni.
2: Érdekes. Nekem jó a Warburg is. Azzal már csak keresztbe lehet haladni.
1: De egy hátul kullogó vagy, öcsém.
2: Úgyse adok pénzt. Nemrég még gumibugyiba totyogtál. Agyilag most is ott tartasz.
1: Te meg olyan kevés vagy, mint a győzike sóba a Goethe idézett.

miután egy kicsit megmozgattuk a rekeszítmainkat, gyere velem táncolj még, hiszen ma éjjel táncolnék. Ő már itt a Hip Hop Boys.

közben Bíborkától elköszönünk, azt írja, hogy mennie kell, vacsora idő van neked, jó itt vagyat. Kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Az egy kedves páromat, a szomasz közben kigyulladt a csatfalon, annyira táncolt. Vizet rá, de nagyon gyorsan. Hogy tudod mit? Bírt kiadásom végéig, és belevágnak az udoron a medencébe. Jó hideg a víz. Ez már itt a Rolex.

nagy kedvenceim, hogyha jól kövök, Becky G és Nati Natasa közösét hallhatjátok. Milyen vagány kis képet kaptam a testtől a chatfalon. Köszi. Ez a Simpi Yama.

ez már itt a Stereo Lens. Féles Szibivel. Innetve Bencsik Tamarával. És természetesen itt van Discovery DJ is velük.

És már be is köszönt nekem a következő műsorvezető, aki nem más, mint Gébelen. 20 órától jön egy szórakoztat benneteket, fogadjátok majd őt is nagyon-nagyon sok szeretettel.

Csatolunkon beindult a bocinak a nem is tudom, nem fejik, aztán meg is folyik belőle a tej. Mit tudom én, mi van azzal? Azt tudom viszont, hogy ez a Verissima egy szuper jó kis zene, így nektek még egy fél órát vagyok majdnem veletek. Gyertek, táncoljatok velem!

0: ha az ott Irén, akkor csak szólok neked, Maskura, hogy nekem Irén azt mondta, hogy...
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
0: Szóval nincs ott, érted? Nincs ott. Ránéztem a telefonomra. Vártam egy kedvességi hallgatómat. Aki mondta, hogy fog jönni 7:30 körül. Igyekszik, hazaegyem a szívét, és ahogy ránéztem, pont akkor írt. Mert hogy ígértem neki, hogy készülök neki zenével, ő nagy rock rajongó. Hát velem együtt. És hát itt van, úgyhogy Becikém, szóljon neked a Lord, illetve szóljon mindenkinek, aki szereti. Egyedül járom a várost.

0: így a végére úgy döntöttem, hogy mivel eddig nem volt rock abszolút, mert hogy vártam a becikémet vele. Akkor így a végére hagyjön még egy kis sarok. Olyan kis lájtosban, másik nagy kedvencem a Sing Sing. És a zene is, amit hallani fogtok, a szám címe Mindig.
1: Írtam neked egy dalt.

Amúgy nagyon halkan megsugom nektek, hogy 21. éve, hogy rádiózok, most lesz szeptemberben. Ó, 9-én vagy 10-én, már nem tudom pontosan. Soha nem énekeltem adásba. Bekerültem a bitangok közé, és rendesen kérték. Hát én megadok nekik. Igaz, hogy nem tudok, de szeretek.

Honoring! Nagyon jó kis zene, a Sing-Singet hallhattuk az elmúlt pár percben. Ez volt a mindig, a folytatásban pedig a 90-es évekből hozom nektek Bon Jovit.

ha egyszer jön az, hogy a táncot jobban bírjuk, vagy a port jobban bírjuk. Hát igen, a Csabának sokkal-sokkal jobb hangja van, aztán Maskur azt írja, legalább neked jó hangod van. Hát az nem én vagyok, akinek jó hangja. Azt hiszem, én hallottalak sokat énekelni. Hát, drágám, így fekszel mellettem az ágyon. Ha amellett a füles mellett, ami rajtad van, hallasz engem, akkor hú-hú. Ha mondjuk amúgy is szoktam, na mindegy.

Hát azt azt írja fent a chat falon, hogy duettbe megyen a Csigaviga gyerek ki, már csak egy a kérdés, hogy én éneklem neked, hogy Csigaviga gyerek ki, vagy éppen te énekled nekem.

Azt kérdezi Atesz, hogy AK-24-et lehet-e kérni, a tudom a szöveget, még éneklem is. Hát az a helyzet, hogy kérni lehet mindent. Badnék! Ez pedig itt már a Bluff, Atesz kérésére. Na, hogy halljam.

Na hát nekem mindegy, hogy 26 vagy 24 maskulának, meg 8. És hogy mennyire 8, a következő pár percben ezt is meg fogjuk tudni.

Ez volt a 8 dolcsiért. És közben eljött a búcsú pillanata, mert hogy lejárt az adásidőm. Ezért én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az elmúlt 2 órát. Remélem legalább olyan jól éreztétek magatokat, amennyire én, vagy ha már fel annyira, én már annak is örülök. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. További nagyon szép estét kívánok, majd jó éjszakát nektek, de ne menjetek sehová, hiszen 19-20 órától, na, így a végére bakítunk, 20 órától érkezik hozzátok, Géberen szuper jó zenékkel. Fogadjátok őt is nagyon-nagyon sok szeretettel, csók a családnak. Sziasztok!

Tudtuk a családnak, én elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Szombaton 14 órától 16 óráig várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel.

valami egymás, hát mindegy. Még kézi munkázunk egy kicsikét, még bent vagyok adásból. A marhanő. Sziasztok!

zseniális pörög Micro felvétele, a No ID. És köszönöm szépen a Mókuskának fantasztikus műsort előttem. Remélem mindenki jól szórakozott, hogyan ebben az egy órában is tarts velem.

Továbbra is változatlanul a bitongiorádió.com-on elérhettek minket, és ha csetelni akarsz, akkor nyomj a chat menüpontra, vagy írd a cím elé, hogy chat.bitongiorádió.com, és már is itt lehetsz. A közösségi oldalakon is ott vagyunk változatlanul, megtalálsz a Facebookon, TikTokon, meg mindenhol, írd be a keresőbe, hogy a Bitongió Rádió meg fog találni.

És hát nevet a hölgy, de jövő héten már kezdődik a suli, úgyhogy akkor már sokan nem fognak nevetni, bár jó találkozni az osztálytársakkal újra. Csak az a sok tanulnivaló ne lenne. Tehát sok sikert kívánok mindenkinek ehhez a tanévhez. Na neves néni.

Ma van augusztus 27-e csütörtök, hamarosan itt a hétvége, és lehetem még nagyobbat bulizni. Remélem, te is olyan ember vagy, mint én, aki szeret hétvégén bulizni. Igaz, sok-sok ember már hétköznap is bulizik, valaki éjjel nappal. Én maradok általában a hétvégénél, hiszen ha két végén égeted a gyertyát, az nem olyan jó. Hamarosan én is ott vagyok a csevegé.

Valam megnézem, hogy ki van itt velem, mert csütörtök este egy jót bulizni. A tök esti partiban, itt a Bitangyó Rádióban, hamarosan pedig Steve Dive érkezik, és a Get My Body. Jó szórakozás mindenkinek! És ezek a zenék, amiket halkan nem lehet hallgatni, úgyhogy nyugodtan hagyj el hangerőt. Hogyha éppen nem tudsz hangszórón, akkor vedd fel a fejhallgatót, vagy a fülhallgatót.

És hát ma Gáspár névnap van, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok a Gáspároknak, és boldog születésnapot a születésnaposoknak, és a Gáspár születésnapod is van, akkor nagy bulit kívánok. Még egészen 4 órán keresztül ünnepelted a dolgokat, hiszen évtől már egy új nap kezdődik. És remélem a végén is ennyire nevetni fog mindenki, mint a hölgy itt a felvételben.

Na nézzük, ki van itt még este 8 után. Amit nem jó rádió csevegő falán, még rímelt is. Itt van Roné, kedves műsorvezető kollégám, aztán Bubu, Csámpás Rozi és Szürke Kisegér. Jó szórakozást nektek is, sziasztok!

Na mostan ketten érkeznek itt a folytatásban, mégpedig Gregory Urban és David Anthony felvétele You Don't Know About This Shit Kid. Ez a felvétel címe.

0: this shit, kid.
1: Szóval nem tudsz erről a szarról a kölyök esztének néha az emberke. Nem én mondom, hanem ő. Let's go. És ha már leteremtette a kölyköt, akkor menjünk egy kicsit bulizni a folytatásban. A Party című felvétellel. House and a Tommy notája pörög majd. Party, party.

0: Budapest legfrissítőbb rádiója.
1: Egészen este 9-ig pörögnek a dalok itt a Bitangyó Rádióban, Gében élő műsorában. Ez a tök esti parti, tarts velem!

Ez volt a House Anatomy és a Party című felvétel, és hát egy felhívás, egy felszólítás Matthias Hoffmantól a folytatásban. Shake your ass, vagyis rád a segged. Hát akkor rázd!

Remélem ebben a csütörtök esti időpontban is mindenki rázta a seggét. Hiszen erről szól a dal címe, Matthias Hoffmann és a Shake Your Ass. És hát a house-zene megmozgat téged, erről szól a következő felvétel. Jose Wishes felvétele, House Makes You Move, a felvétel címe.

És beült a csevegő falunk, hiszen itt van már velünk csütörtök este Cuccancs is. Ki tudtam mondani, úgy nehéz, de azért sikerült. Kellemes szép estét neked!

És van egy név, ami talán nem ismeretlen az elektronikus zene kedvelőinek. Kid Massive érkezik a folytatásban. Do You Get Down? Ez a felvétel címe. Ez pedig Jose Vilches volt, és a House Makes You Move.

A tökesti parti itt a Vitangyó Rádióban Gébelemmel egészen este 9-ig. Hamarosan Sessi B felvétel fogunk majd Hitem címmel. Ez pedig a Dr. Lab volt, Rujay és Kim Fai felvétele.

És hát forog a lemez tovább itt a Bitangyó Rádióban. Hamarosan érkezik Simon the Day, Simon the DJ felvétele, a Prayer for Me. Szóval jön egy ima, értem. Hát akkor mindenki imádkozzon.

Na, egy kis gitár is volt itt a műsorban, Simon DJ felvételében, a Prayer for Me-ben. És hát jön egy kis napfény, napsugárzás Afrikából, Sun in Africa felvétel címe, a The Beat Bangers nótája pörög majd.

és hát jó zene továbbra is, egy kicsit Afrikában voltunk, a The Beatbangers notájával, a Sun in Africa, és érkezik Donna Disco és a Magic Touch, vagyis a varázslatos érintés egy Kess remixben.

Hát igen, ahogy mondja, nem varjú, hanem páva, páva, páva, vagy páva. És hát sétálunk egy kicsit a napfényben itt a végén, hiszen jön Paola Barbato felvétele, a címe pedig Walking on Sunshine.

Ez volt Gébelem műsor itt a Bitangő Rádióban, ebben az egy órában a Csak Esti Parti. Remélem mindenki jól érzte magát ebben az egy órában, és legalább táncolt egy kicsit. További kellemes estét kívánok nektek, köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Walking on the Sunshine!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

műsorja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemet nem hallom már.

Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is. Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is